A Szeretek a török világban mai epizódjában Zekivel Editogánról lesz szó, aki egy életen át a tudomány és a függetlenség szolgálatában állt. A témával kapcsolatban dr. Jamil Doácsi Beck nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Ahmed Zekivel Editogán nem csupán olyan tudós volt, aki a történelem poros könyvtári polcain kutatott. Ő maga is alakítója volt a történelem élő sodrásának. Egyik kezében kardot, a másikban tollat tartott. Életútja, amely 1890-ben kezdődött, Baskíri egy hideg téli napján, nem egy egyszerű életrajz, hanem egy szétszakított nemzeti emlékezet helyreállításának története. Ő volt ez a szellem,

Ezekivel itt Togán volt az első, aki a török virág története fogalmát bevezette a nemzetközi tudományos irodalomba. Az ő munkásságának köszönhetően már a hatalmas földrajzi térségről egységes történelmi összefüggésben beszélhetünk. Ez egy kivételes tudományos személyiség, teljes értékű tudományos forradalma volt. Togán élete ritka példája annak, amikor a cselekvő hazafiság és a tudományos alaposság szorosan összefonódik. Miközben Baskéria függetlenségért harcolt az orosz csapatok ellen, a legveszélyesebb csaták közepén is leszállt a lováról, hogy karavánszerájokban, mentrészékben vagy temetőkben található történelmi feliratokat másoljon le. Akár orosz vezetőkkel tárgyalt a diplomácia asztalnál, akár az ellenállás szervezte a fronton, személyiségének legfontosabb mozgatórugója mindig ugyanaz maradt. Az igazság keresése. A tudós hivatás számára nem kényelmes életforma volt, hanem olyan becsületbeli kötelesség, amelyről még a harcmezőn sem mondhatott le. Togán tudományos mélysége családjának művelt vallástudós hagyományaira épült. Édesanyjától perzsául, édesapjától és nagybátyjától arabul tanult, így már gyermekkorában képessé vált arra, hogy az eredeti történelmi forrásokat olvassa. Amikor az isztambuli egyetem professzora lett, első előadása szinte ultimátumként hangzott el. Karjában különböző világnyelveken írt forrásművekkel lépett be az előadóterembe. A táblára kifüggesztette a török világ nagyméretű térképét, majd kijelentette. Előbb 7 nyelv, aztán történelem. Meggyőződése szerint a történésznek saját szemével kell eljutni az eredeti forrásokhoz. Az általa nélkülözhetetlennek tartott 7 nyelv a következő volt. Angol, francia, német, kínai, orosz, arab és perzsa. Togán egész életében annak példája maradt, hogy a tudományos igazságot minden körülmények között meg kell védenie. Amikor 1925-ben Türkiyébe érkezett, a hajóról leszállva első útja nem hivatalos fogadásra vezetett, hanem a Nemzeti Könyvtárba, hogy saját szemével lásson egy régóta keresett kéziratot. Ez a tudományos őszinteség azonban 1932-ben az első török történeti kongresszuson fordulóponthoz vezetett. Miután tudományos érvekkel bírálta a Reshid Galit megalapozatlan történeti téziseit, hosszú időre kiszorult a tudományos életből. Bár Bécsből, Bonnból és Göttingenből is rangos professzori állásokat ajánlottak számára, mindig Türkiyét részesítette előnyben. Ennek ellenére inkább vállalta számüzetését, mint hogy feladja tudományos meggyőződését. A Mesed városában felfedezett Ibn Fadlan útleírásával a világtörténelem egyik kiemelkedő forrását tárta fel, miközben soha nem igazodott a politikai széljáráshoz. ben pántürkizmus és turanizmus vágyával letartóztatták, majd 10 év börtönbüntetésre ítélték. A börtön azonban számára nem a vég, hanem egy új alkotói korszak kezdete lett. Már 1946-ban felmentették, később úgy emlékezett vissza erre az időszakra, hogy annak haszna is volt. Éppen ezekben a szűk börtöncellákban élelte meg a török történetírás egyik alapművét, a bevezetés az Egyetemes Török Történelembe című monumentális munkáját. Több mint 400 tudományos publikációja és 40 kötetes életműve annak bizonyítéka, hogy elszántsága még a börtönfalai között sem törte meg. Ahmed Zeki Velidi Togán 1970. július 26-án távozott el közülünk. Nem csupán könyveket hagyott hátra, hanem a tisztesség és tudós példáját is. A török világ különböző népei között a történelem tudományán keresztül épített hidakat, és örökségként azt a meggyőződés hagyta ránk, hogy a valódi küzdelem csak tudásra épülhet. Nagyságát ma nem pusztán azzal tisztelhetjük meg, hogy megemlékezünk róla, hanem azzal is, hogy van bátorságunk végigmenni azokon a hidakon, amelyeket ő épített. Kedves hallgatóink, dr. Jamil Duácsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaltuk össze. A jövő héten a török világ újabb kiemelkedő személyiségével jelentkezünk. Szép napot kívánunk!

Valóban megkönnyíti a technológia az életünket, vagy észrevétlenül egy láthatatlan erővé válik, amely bennünket irányít. Naponta hányszor nyúlunk a telefonunkért azzal a gondolattal, hogy csak egy percre. A technológiát mi irányítjuk, vagy a technológia

irányít minket. Ma egy olyan témáról beszélgetünk, amely mindannyiunkat közelről érint. Ma már szinte mindenki egy egész digitális univerzumot hord a zsebében, nem igaz? Ez pedig jelentősen megváltoztatta az életünk ritmusát. Az, hogy reggel ébredés után rögtön a telefonunkra nézünk, vagy minden szünetben a közösségi médiát böngészünk, néha inkább fogyasztási körforgássá válik, mint sem szórakozássá. Egy az Európai Unió keretében 2023-ban végzett kutatás szerint azok, akik a digitális minimalizmus szemléletét követik, átlagosan 20%-kal csökkentették a képernyő előtt töltött idejüket. Ennek eredményeként mint a mentális egészségük, mint a munka és a magánélet közötti egyensúlyuk jelentősen javult. De mit is jelent pontosan a digitális minimalizmus, és valóban megvalósítható-e? A TRT Haber erről beszélgetett Irem Akhüs Csajlak klinikai pszichológussal. Csajlak fontos figyelmeztetéseket fogalmazott meg a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt, és megmutatta, hogyan lehet a technológiát kiegyensúlyozottan használni anélkül, hogy teljesen lemondanánk róla. Lássuk, mi is az a digitális minimalizmus, és miért is olyan fontos? A digitális minimalizmus arra helyezi a hangsúlyt, hogy ne a technológia, hanem a saját értékeink álljanak az életünk középpontjában. Csajlak így fogalmazott. A digitális minimalizmus olyan szemlélet, amely arra ösztönzi az embereket, hogy tudatosan és szelektíven használják a digitális eszközöket. Tehát arra bátorítja az egyént, hogy meghatározza a használt digitális eszközök és tevékenységek határait. Saját döntései alapján az általa kívánt ideig összpontosítson rájuk, és mindez az egyén jólétét és fejlődését szolgálja. Röviden, nem az a cél, hogy teljesen kizárjuk a képernyőket az életünkből, hanem, hogy tudatosan figyeljünk arra, mit, miért és mennyi ideig használunk. Korábban már beszélgettünk a FOMO-ról, azaz a lemaradástól való félelemről. A telefonunk folyamatos csipogása, valamint az azonnali késztetés, hogy minden értesítést megnézzünk. Még akkor is gyakran felmerül bennünk a kérdés. Nem maradunk le valamiről, ha kikapcsoljuk az értesítéseket. Csajlak szerint ez a jelenség még olyan pillanatokban is képernyőhöz vonz bennünket, amikor eredetileg nem terveztük. Az állandó online jelenlét nyomása és a lemaradástól való félelem arra készteti az embereket, hogy újra és újra ellenőrizzék digitális eszközeiket. Egyes kutatások szerint azok, akik erősen érzik ezt a félelmet, az értesítések kikapcsolása után is ugyanannyiszor vagy akár gyakrabban nézik meg a telefonjukat. Azok számára, akik intenzíven élik meg az online jelenlét kényszerét és a FOMO-t, hatékony lehet az önszabályozási és önkontroll készségek fejlesztése, a személyes erőforrások felé fordulás, vagy szükség esetén szakember segítségének igénybevétele. A hosszú órákon át tartó képernyő használat testi és lelki szempontból egyaránt megterhelő lehet. Csajlak szerint ez az összefüggés különösen jól megfigyelhető a gyermekeknél és a kamaszoknál. Ezért a szülőknek figyelemmel kell kísérniük gyermekei képernyő használatát. A kutatások összefüggés mutatnak a hosszabb online játékidő, a televízió és a közösségi média használat, valamint a szorongás között. Emellett a gyermekek képernyő idejét és depresszióját vizsgáló tanulmányok szinte mindegyiket szignifikáns kapcsolatot talált, és nagy bizonysággal igazolta az összefüggést a képernyőidő és a depresszió között. Ezért a lehetséges depressziós és szorongásos tünetek megelőzése érdekében ajánlott, hogy a szülők figyelemmel kísérjék a gyermekei képernyő használatát. Lássuk, hogyan tudjuk csökkenteni a képernyőidőnket. Az egyik ilyen módszer a digitális detox. De vajon ez tartós megoldás, vagy csak egy rövid szünet? A digitális detox az utóbbi évek egyik népszerű trendje, amely akár több napos telefonmentességet is jelenthet. Csajlak szerint bár az átmeneti megkönnyebbülés hozhat, önmagában nem feltétlenül jelent hosszú távú megoldást. Az emberek a digitális detox segítségével szeretnék visszaszerezni az irányítást a digitális szokásaik felett, enyhíteni az állandó online jelenlétből fakadó mentális feszültséget és egészségesebb kapcsolatot kialakítani a technológiával. A közösségi média ideiglenes elhagyása csökkentheti az elégtelenség és az elégedettenség érzését. Ugyanakkor a kutatások szerint a digitális detoxnak nincs jelentős hatása a pszichés jóllétre, az élettel való elégedettségre vagy a stressz szintjére. Hogyan kezdjünk hozzá? A szakértők általában a fokozatosságot javasolják. A digitális minimalizmus első lépése annak,

felismerése, hogy mely alkalmazásokra van valóban szükségünk. A felesleges alkalmazások törlése, az értesítések kikapcsolása, valamint a nap bizonyos időszakaiban az offline létgyakorlása mind apró, de hatékony lépések lehetnek. Csajlak hangsúlyozza az önszabályozás és az önkontroll jelentőségét is. Fontos az önszabályozási készségek fejlesztése, az önkontroll erősítése szintén sokat segíthet. Például tudatosan kiválaszthatjuk, milyen tevékenységekkel szeretnénk foglalkozni, és azt következetesen végezhetjük. Ugyanakkor eldönthetjük azt is, milyen tevékenységet nem szeretnénk végezni. És erre külön időkeretet szabhatunk. Így az ember megerősítheti önmagát, és a digitális eszközöket nem menekülési vagy megküzdési eszközként használja, hanem tudatosan saját érdeklődési területeihez kapcsolódó tevékenységként. Hogyan szerezhetjük vissza az irányítást a technológia felett? Ha azon gondolkoznak, hogy én irányítok, vagy a technológia, íme néhány gyakorlati lépés. Vizsgálják át az alkalmazásaikat. Töröljék azokat, amelyeket ritkán használnak, vagy nem nyújtanak valódi értéket. Korlátozzák az értesítéseket. Csak a fontos alkalmazások értesítéseit hagyják bekapcsolva. A többit némítsák le. Állítsanak fel napi vagy heti korlátokat. Például naponta legfeljebb egy óra közösségi média, vagy hetente egy teljes offline nap. Részesítsék előnyben a valódi emberi kapcsolatokat. A személyes találkozások természetes módon csökkentik a közösségi média használatát. Találjanak alternatív elfoglaltságokat. A sport, a zene, a kézműveskedés vagy más hobbik segítenek abban, hogy ritkábban nyúljunk a telefonunk után. A technológia az életünk része, de nem kell, hogy az egész életünké váljon. Az irányítás visszaszerzése valójában a mi kezünkben van. A kisebb tudatos változtatások, nagy átalakulások kezdetét jelenthetik. Talán éppen ma van itt az ideje ennek a kezdetnek. Mit gondolnak?